0: Geronimo contre tous les fachos.
1: Ok.
0: Geronimo contre tous les fachos.
1: Ok.
0: Ok. Ok.
1: Ok.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok.
2: Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok.
0: Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok.
3: AI Ereka eta zergatik ez.
4: AI Ereka, la radio numérique qui vous fait du bien.